0: Menek. Menek. Menek. Menek. Ma megint csak őre gondolok. Ma megint csak akarok egy jó nagyot. Minek? Minek? Minek? Minek? Már megint csak őt látom mindenütt. Már megint csak őt hallom mindenütt. Minek? Minek? Minek? Minek? Szerelem, szerelem, szerelem. Szerelem, szerelem, szerelem. Köpni kell, té, köpni kell, té, köpni kell, té, köpni kell, té. Már megint itt van a szerelem. Már megint izzad a tenyerem. Minek? Minek? Minek? Minek? Már megint csak ő rája gondolok. Már megint csak akarok egy jó nagyot.
1: Egy jó nagyot.
0: Minek?
1: Minek?
0: Minek?
1: Minek?
0: Minek?
1: Minek?
0: Minek? Már megint csak őt látom mindenütt.
1: Mindenütt.
0: Már megint csak őt hallom mindenütt.
1: Mindenütt.
0: Minek?
1: Minek?
0: Minek?

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Das Mano, nein, Mano, nein, so der Radio.
2: Ez a város, mese város, mindenki földjével.
3: Senki földjével.
2: Senki földjével határos.

0: az? Mi az? Kik ezek? Mik ezek? Ha nem tévedek, ugorjunk csak le innen a jó meleg kemencepatkáról. Ha nem tévedek, hát persze, hogy egyenesen ő felsége pandúrai és vadászai. Ugyan miután koslatnak, már aludni sem hagyják az embert, illetve a macskát, mert az ember, az én kis gazdám, ahogy látom, úgy alszik, akár a tej. Tej! Jobb lett volna, ha eszembe se jut. Mióta meghalt az én jó öreg gazdám, a Molnár, senki nem gondoskodik rólam. Azt se tudom, a tejet eszik-e vagy isszák. Fölébresztem ezt a hét alvót. Minek? A tej attól még se nem cseppen, se nem csurran. Magamnak kell valamit kitalálnom. Megint erre jönnek? Ugyan kire, mire vadásznak ilyen bőzen? Tessék?
1: Leán, kedves kandor, mak-mak.
0: Te rád, te tapsifüles! Hogy kerültél ide?
1: Beszöktem, mak-mak. Menj meg, a király nagyon szereti a...
0: Miért dadadadogsz?
1: Nem dadadadogok. A király nagyon szereti a nyúlpepepepet. Félek, hogy megesznek.
0: Miért ennének, tapsikomám? Már el is mentek.
1: A király nagyon szereti a nyúlpecsenyét.
0: Nicsak, már nem félsz.
1: Hát, egyszer elmentek.
0: Elbizony, pedig a király szereti a nyúlpecsenyét. És te mit szeretsz?
1: Én csak a mezei csorbókát szeretem.
0: Nem hiába vagy mezei nyúl. Na látod, mindenki szeret valamit.
1: Én például az egeret.
0: Az egér fél tőlem, te a királytól, a mezei csorbóka pedig valószínűleg tőled. Ez így van rendjén, tapsifüles.
1: Tehát te a mezei csorbókát szereted?
0: Alkalomattán majd viszek neked egy nagy zsákkal.
1: Köszönöm, köszönöm, te jóságos kandúr. Köszönöm, köszönöm, hogy megmentettél.
2: Gyere, pihenjünk egy keveset.
3: Dél van. Fújjuk ki magunkat.
1: A kis gazdám bátyjai? Nem tudom miért, de nem nagyon szívelnek engem.
0: Jobb, ha alvás színlelek, mert még oldalba rúgnak. A kis gazdám bezzeg nem színleli az alvát. Ő igazándiból alszik, pedig már jócskán a hasára süt a nap.
2: Nézd csak, hogy alszik még, pedig a nap a hasára süt.
1: Ugye mondtam?
2: Mi pedig látástól vakulásig dolgozunk.
3: Reggel szántás, délben favágás.
2: Reggel favágás, délben szántás.
3: Hát a malom. Jót a szegény apánk meghalt.
2: Jaj, bizony, még ott van a malom is. Az öcsénkre is dolgozunk, ő pedig alszik a macskájával a kemencepatkán.
3: És ez így megy nap, mint nap. Igazság ez, bátyám?
2: Annyira nem az, hogy valamit tenni kell.
3: Tenni kell? De mit?
2: Mit? Én már tudom. Az örökséget felosztjuk, s mától kinek-kinek csak a magáéra lesz gondja. Aki pedig nem dolgozik, ne is egyék.
3: De egy falás sem. Itt van például ez a macska. Kergessük azonnal világ.
2: Várj csak. Előbb az osztozkodás.
3: A házikó mellett egy malom, a malom mellett istálló egy szamárral.
2: A szamár mellett egy földecske.
3: A földecske mellett egy erdőcske. Ennyi volna a vagyon.
2: Na, az erdőcske legyen az enyém, a földecske legyen a tiéd, az övé pedig...
3: Az övé vajon mi legyen?
2: Ébresszük föl. Hadd tudja meg, mi lesz az övé. Ecskés, ébredj! Nem hallgat, a gazdádhoz szóltunk. Ébredj!
4: Nem, mit akartok?
2: Felosztottuk az apai örökséget.
5: Nekem jutott az erdőcske. Neki jutott a földecske.
2: Neked pedig? Neked a malom a szamárral. Eredj! Láss munkához!
4: Aj, ha fölkelnék innen, a kandúr nem melegítené tovább a lábamat. Jaj, fázom.
3: A malom a tied, meg a szamár. Ha, ugorj, szedd a lábad.
4: Hagyjatok még egy kicsit aludni.
2: Hagyjuk. Vajon melyikük lustább, ő vagy a macskája?
3: Menj innen világgá!
6: Miért lett hirtelen ilyen sötét?
3: Valaki jött. Egészen eltakarta a napot.
7: Hé-hó! Három molnár fiú! Itt hol vagytok?
8: Az óriásra nőtt varázsló.
7: Miért nem feleltek? Itt hol vagytok-e? Ha itt hol vagytok, azonnal mondjátok meg. Ki a házikótok mögött? Ez a szántóföldecske. Előtte ez az erdőcske. No meg a házikó mellett ez a malom. Halljátok-e? Nem mertek előbújni ti? Három emberi zink.
3: Erej, mondd meg neki, hogy a miénk.
2: Erej, mondd meg te.
4: Majd én megmondom.
2: Itt maradsz.
3: Egyszeriben te fölébredtél.
7: Ha nem mertek előbújni, úgyis jó, engem nem láttok többé.
4: Nézzétek a kandúrt, hogy hegyezi a fülét. Miért bújtál a kemence mögé?
2: Kempelégy.
4: Egy oroszlán ott.
8: Az ablakban.
7: Adjon Isten! Csodálkoztok, ugye? Oroszlán, változtak, mert azzá tudok változni, amivé csak akarok. És fölfallak benneteket ezen szempillantásban. Ha azonnal meg nem mondjátok, hogy ki ez az erdőcske?
4: Az erdőcske? Az övé?
7: A tiéd!
8: Az enyém.
7: Épp az én erdőmmel, szomszédos? Miért választanánk az egyet ketté? Kanyarítsuk egybe! Igazam van?
8: Hogy ne volna igazad, oroszlán báró?
7: Ha igazam van, oroszláni szavamra ígérlem, soha semmit nem kívánok többi tőletek.
8: És azután az egész az enyém lesz? Nem, tévedtem. Természetesen a tiéd.
7: Ez már okos beszéd. Akár vissza is változhatok óriássá. Bocsánat a háborgatásért.
3: És most mi lesz?
8: Ha már így esett, újra elosztunk mindent. A földecske lesz az enyém, a malom lesz a tiéd, az övé pedig legyen a szamár.
3: De ha éhen veszejti a szamarát, mihez kezdek a malommal?
8: Hát ez bizony igaz. Akkor mit csináljunk?
4: Kandúr, miért bújsz el?
3: Egy elefánt ott.
7: Csodálkoztok! Ugye?
8: Az ablak elé térdelt.
7: Elefánttá változtam, mert azzá tudok átváltozni, amivé csak akarok. És ezen szempillantásban eltaposlak benneteket. Azonnal meg nem mondjátok, hogy
8: a földecske az övé.
7: Éppen az én földjeimmel, szomszédos. Miért választanánk ketté az egyet? Kanyarítsuk egybe. Igazad van?
3: Hogyne volna igazad, elefánt gróf?
7: Ha igazam van, elefánti szavamra ígérem, soha semmit nem kívánok többé tőletek.
3: S azután az egész az enyém lesz. Ó, nem tévedtem. Természetesen a tiéd.
7: A malom és a szamár a tiédek marad.
2: Az én örökségem legyen a malom.
3: Az enyém legyen a szamár.
4: És az enyém mi lesz?
2: Ha, tiéd? Mi lehetne más, mint a kandúr?
3: Versenyt alhattok a kemence patkán.
4: A kandúr? Ha,
2: még jó, hogy nem kergettük világgá.
4: Most már elő sem mer bújni.
7: Menjél itt, anyu!
1: Mit akarsz?
4: Most meg maga az óriás.
7: Csak azt akarom mondani, azt is megtehetném, hogy most egyévé változzak, azért, hogy megmutassam, még egy egértől is megijedtek. Adjátok szépen nekem még a malmot és a szamarat is. Aztán nem látok többé.
2: A tiéd és felesleges egérré változnod.
3: Most már elvitte mindenünket.
7: Az enyém a malom és a szamár. Most már nem marad semmitek. Akkor meg sem ígére, hogy nem láttok soha többé.
4: Ez bizony nem hagyott itt egyebet, csak a kandúrt.
3: A macska még nekünk se kell.
4: Nekem annál inkább. Ketten el leszünk valahogy.

0: szó már, de egyik sincsen ma már.
1: Egy vándorbot,
0: két vándorbot,
1: az éhségtől majd tántorgok, de hegynek föl,
0: de völgynek le,

0: iskolát. Lóvállunkon a tarisznya,
1: benne fél pár rongyos harisnya. Te hegynek föl,
0: te völgynek le, bár szembe jönne a szerencse.
2: Tulajdonképpen szerencséd volt, kis gazdám. Hajszál hiány engem ebrudaltak ki. De akárhogy is fordult, te úgy látszik jó szívvel vagy hozzám, én pedig ezért nem leszek hálátlan.
3: Ezek szépen itt hagytak engem. A kemence mindjárt kihűl, az éléskamra üresebb, mint a bendőm. Mi lenne, ha visszahívnám őket? Fölkeljek, vagy maradjak fekve?
4: Mi a jobb?
3: Szólt valaki? Nem, hiszen senki sincsen itt, csak a kandúr. Fölkelek, és utánuk kiáltok. Egész biztosan meghallják. Bátyáim! Hé!
4: Nyájas abban.
3: Tessék! Nem lenne képtelenség, megesküdnék, hogy a kandúr szólt rám. No, én aztán szépen nézek ki. Már is hidegebb lett a szoba. Jobb, ha gyorsan becsukom az ablakot. Ezek már árkombokron túljárnak. No, most aztán mi legyen? Megnézem, mi lapul a kamrában. Elmehetnék éppen odáig, de a hosszú úttól csak még éhesebb lennék. Szép örökség ez a kandúr. Legfőjebb egy pár prémes kesztyűt csináltathatnék a bőréből. Igaz-e te, kandúr? Kár, hogy nem tudsz beszélni. Biztosan igazat adnál.
4: Helyes, helyes. Szép örökség vagyok.
3: Hogy mondtad?
4: Helyes, helyes. Helyes.
3: Úgy érted, hogy csapjalak agyon is, nyúzzalak meg?
4: Ó, dehogy, kedves gazdám. Inkább adjon nekem egy zsákot, és csináltasson egy pár csizmát, hogy tudjak járni a bozótosban is. Aztán meglátja, több haszna lesz az örökségéből, mint valaha is gondolta volna.
3: Csak nem azt mondod, hogy te mentesz meg az éhhaláltól?
4: Talán nem hiszi. Vagyok olyan ügyes, és olyan ravasz, hogy bárki eszén túljárjak, és az én kis gazdám kedvében járjak.
5: Oda nézzen! Épp ott jön a csizmadia az óriás varázsló malmába. Egy zsák gabonát hoz. Kegyelmed megrendeli tőle a csizmát, a zsákot pedig magam is megszerzem.
3: Nolám, a kikent kifent bajszoddal, a zsákkal a hónod alatt, s a fényes sarkantyús csizmával a lábadon, ugyancsak emberformán festesz, hallod-e?
5: Emberformán, én?
3: Az iromba bundádról nem is beszélve.
4: Én vagyok a csizmád.

0: Csizmás Kandor, mondd csak! És mit hozol nekem a zsákodban?
1: Kegyelmednek semmit. De azért várjon türelemmel, és egyet jegyezzem meg jól. A neve ettől a perctől fogva magának se világlustája, hanem Degesz Buksa herceg. Nem felejti el!
0: Degesz Buksa herceg, amikor az utolsó garasomon csináltattam csizmát neki. Átkozott Kandúrja. Lehet, hogy még rászed az akasztófára való.
2: Szép jó napot, tapsi füles.
3: No, tekintetes úr, hátrább az agarakkal. Hátrább, ha lehetséges.
2: Ördögöt vagyok én, tekintetes úr, és ki nem állhatom az agarakat. Nézd meg, jobban ki vagyok.
3: Mak-mak.
2: Én vagyok az a kandúr, aki megmentett téged a király vadászaitól. Nem emlékszel?
3: Hogy ne emlékeznék? De én emlékszem arra is, hogy akkoriban bizony még mezitláb jártál. Jól emlékszem?
2: Bizony, hogy jól emlékszel, te ártatlan tapsifüles. Csak épp azt felejted el, hogy itt a bozótosban mégse járhatok csizma nélkül.
3: Ha tolakódó lennék, megkérdezném tőled, miért kell itt a bozótosban járnod? Mak-mak.
2: Ha nem járnék a bozótosban, hogyan hozhatnám el neked az ajándékomat?
3: Ajándékot hoztál? Nekem?
2: Mégpedig mezei csorbókát, amit úgy szeretsz.
3: Nem elég, hogy megmentetted az életemet, még mezei csorbókát is hozol nekem.
2: Amint látod, te ártatlan tapsifüles.
3: Na hát. Kedves csizmás kandúr, igazán zavarba ejtesz a jóságoddal. És ha nem haragszol a kérdésemért, ugyan hova rejtetted azt a mezei csorbókát?
2: Hová? Ebbe a zsákba.
3: Megnézhetem.
2: Ha akarod, meg is kóstolhatod. A tiéd, na várj, előbb kinyitom a zsák száját. Így?
3: Köszönöm. Na,
2: gyere szépen.
3: Ha nem lennél olyan jóságos, még azt hinném, hogy csapdába csaltál.
2: Oda benn vagy?
3: Oda benn, hát. Fölséges.
2: A csorbóka?
3: Nem kész? Te neves lelkű csizmás kandúr. Miért kötötted be a zsák száját?
2: Nem másért kötöttem be a zsák száját, te ártatlan tapsifüles. Csak mert mindenki szeret valamit. A mezei csorbóka szereti a mezőt, a mezei csorbókát szereti a mezei nyulat pedig a mezei, illetve a fölséges király. És ha nem kötném be a zsák száját, még megtalálnál szökni a csapdából.
3: Mak-mak.
4: De furcsa szerzet! Aj! Hová? Hová?
2: Azt beszélik a népek, hogy ez itt ő felsége palotája.
4: Ugyan melyik legyen, ha nem ez?
2: Akkor helyben vagyok, mert én éppen ő felségéhez igyekszem.
4: Ő felségéhez igyekszel? Akkor meséld el, de tüssént, hogy mi lapul a váladra vetett zsákban.
2: Te katona, a lehető legokosabb kérdést tetted fel, ezért jutalmul elárulom, a zsákban éppen az lapul, amit a király a legjobban szeret.
4: Ide figyelj, te furcsa szerzet! Mi lenne, ha kivennénk a nyulat a zsákból, és megmondanánk neki, hogy saját lábán ugrándozzon föl ő felségéhez, ha egyszer legjobban őt szereti a király? Mit gondolsz, mi lenne?
2: Te katona, én ezt megkérdem tőle.
4: A nyúltól?
5: De ostoba vagy, a királytól!
6: Ki van odakin?
2: Csak egy kandúr felség.
6: Jó, végre! Épp azon sóhajtoztam, bár csak nyitna már rám valaki, mert kegyetlenül unatkozom. Gyere csak, gyere! Mit hoztál?
2: Szép jó napot, felség. A gazdám Degesz Buksa herceg tiszteletét küldi felségednek, azon kívül ezt a mezei nyulat.
6: Ó, a gazdád? Ezt a szép, kövér tapsi fülest?
3: Mak-mak.
6: Mondd meg a gazdádnak! Milyen hercegnek is hívják?
2: Degesz Bukszának, felség.
7: Igen, előkerülni. Sok pénzzel.
2: Hát, hogy is mondjam, csak ahol van tej, ott van mit aprítani is bele.
7: Jó, jó. Mondd meg tehát a gazdádnak, hogy köszönöm. Igen, kedvemre való ajándék, de van valami, amit a nyúlnál is jobban szeretek, az pedig a fogolymadár.
2: A degezbuksz a hercegnek ez nem okozhat gondot, felség. Legközelebb foglyot küld.
7: Jó, de azt már hozzá elő maga.
2: Úgy lesz, felség.
7: Mint ahogy ezt a nyulat is én magam sütöm meg. Csönd legyen. Köszönöm, kedves gondúr, köszönöm.
0: És mivel kínált a király? Biztosan fülig laktál nála. Nekem pedig a szemem kopog az éhségtől.
5: Engem ugyan még egy kanál tejjel se kínált meg. Itt süljön ki a szemem, ha megkínált valamivel.
0: Ugyan nem tudom, hogy így mi hasznát látjuk a csizmádnak, amit az utolsó pénzemen csináltattam.
2: Ő felsége egyébként azt üzeni kegyelmednek, hogy legközelebbi alkalommal szíveskedjék személyes megjelenésével kitüntetni őt.
0: Kitüntetni? Mm-hmm. Így mondta.
2: Kegyelmed neve, mint a múltkor említeni bátorkodtam, Degezbuksa herceg. X-nek hangzik, de KS-szel irandó.
0: Értem már, van magadhoz való eszed. De ilyen toprongyosan a királyhoz.
5: Hát, ami azt illeti, a nadrágja északi felén az a testszínű díszítés, hát ma már nem éppen divatos.
0: Menj ki nála, kedves kandúr. Majd te elintézed, amit kell.
5: Bízza csak rám. Még az egyszer én viszem el a kegyelmed ajándékát. Legközelebb pedig kitalálunk valamit.
0: Csizmás kandúr, hé! De ha megkínál valamivel rólam, meg ne feledkezz.
2: Szép jó napot, felség! Degezbuksa herceg tiszteletét küldi felségednek, azon kívül ezeket a fogolymadarakat.
7: Hogyan?
2: Kinyitottam a zsák száját, ők meglátták a zsák fenekén a magocskákat, besétáltak székhez, én meg csiribi, összehúztam a zsákon a hurkot.
7: Nem azt kérdeztem. Ugyan hogyan lehet, hogy küldte is, nem ő maga hozta el őket?
2: Jaj, a dolog úgy áll, felség, hogy a herceg reggel elkezdte számolni a pénzét, és amíg be nem fejezi, nem mozdulhat a zsákjai mellől. A foglyok pedig látnivaló, ugyebár így is, úgy is foglyok.
7: Irgomborgom teremtette. Én pedig azt mondtam a leányomnak, hogy maga Degezbuksa herceg tisztel meg ma a látogatásával. És ő nagyon kíváncsian várja, hogy mielőbb megismerkedhessen vele. Lám már itt. Is van, leányom.
8: Bizony, nem tudtam, hogy vendége van, felségedem.
7: Hát,
8: talán magához Degezbuksa herceghez van szerencsé.
7: Ne tőlem kelljen megtudnia az igazságot.
2: Felség, mint hű alattvalója, tudom a kötelességemet.
7: Nosza.
9: Hód alattal én vagyok a csizmás kandúr. Jaj, ki ne rázzanak a szép bundámból. Degezbuksa herceg finom ajándékát hoztam. Nem voltam ez gyerekjáték, míg ide jutottam. Húha, de futottam, míg ide jutottam. Húha, de futottam. Elnézést, hogy trónja előtt nem húzom le csizmát. De hozzánőtt a mancsomhoz, mint bőrömhöz a bundám, mint bőrömhöz a bundám.
7: Ő csak a küldönce a hercegnek, is leányom.
8: A herceg küldönce? Akkor minden bizonyan jól ismeri a herceget, és azt is tudja, milyen ember a herceg. Kellemes?
2: Jó, az.
8: Jellemes?
2: Az, az.
8: Soványka, kövérkés, nem ugye fogyott?
2: Nemrég kövérkés volt, de hogy délcegebb alakja legyen, most ugye fogyott. A saját szájától vonja el a falatot, és az enyémtől is, bár én nem akarok ennél délcegebb lenni.
7: Ide figyelj, te kandúr! egyet mondok, kettő lesz belőle. Holnap reggel elmegyünk sétakocsikázni a leánykámmal a folyópartra.
8: Jaj, de jó.
2: Ez egy, felség.
7: Bocsánat, kettő. Ha a gazdád úgy akarja, jöjjön ki ő is, fogasson be a hintajába.
2: Jaj, kár, hogy nincs meg az a szamár.
8: Hogy mersz beszélni a gazdádról?
2: Jaj, nem róla beszéltem, ő meg van.
7: Tehát a gazdád fogasson be a hintajába, hajtasson velünk szembe, aztán majd meglátjuk.
8: A legszebb hintajába fogasson be, és vegye föl a legszebb ruháját.
2: Ha megtudja, hogy minő szerencse értem. Igenis, felség, reggel a folyóparton ott leszünk.
0: Hogy a legszebb hintómon és a legszebb ruhámban, egy szál ingben, érted? Legfeljebb egy szál rongyos ingben jelenhetek meg, és mezitláb, amikor arra kocsikázik ő felsége és az általad világszépnek lefestett király kisasszony, te pedig iromba, bundában feszítesz, meg puccos csizmában.
1: Tudja, mit mondok? Nem lesz kegyelmeden még ing sem.
2: Bent fog pancsikolni a folyóban.
1: Tud úszni?
0: Te kandúr, most már elég legyen. Ha nem hagyod abba, majd te találod a folyóban magad.
1: Jaj, csak azt ne. Tudja jól, hogy a magamfajta boldogtalan macska még a mosdáshoz se állja a hideg vizet.
0: Akkor pedig intéz tovább is egyedül.
1: Ha azt akarja, hogy végre jobb napok köszöntsenek ránk, bízza rám magát, kegyelmed.
0: Te, macska! Hiszen ez a víz iszonyú hideg.
1: Csak egy kis türelem, csak egy kis önuralom, kegyelmes herceg úr.
0: De herceg! Én, ezt mondod nekem, szegény didergőnek. S te közben álnokul vigyorogsz ott kinn a parton.
1: Csendesebben, kegyelmes herceg úr. Még meghallják.
0: Jönnek már végre. Látod őket?
1: Még nem. De minden pillanatban fölbukkanhatnak. Nagyon szép ám a király leány.
0: Ani, nem bírom tovább.
1: Nagyon hideg. Tanuljon úszni.
0: Ezt te mondod nekem, te macska. Mindjárt beráncigállak téged is. Hogy megmutathasd az úszó tudományodat. Látod őket?
1: Jobbra is, balra is az út még üres.
0: Akkor pedig én kigázolok innen. Már alig várom, hogy újra kelence patkára kuporodhassam. Menj előre. Fűcs be.
1: Igenis.
0: Jaj, vissza.
1: Nem.
0: Jön a királyi hintó.
1: Menjen beljebb.
0: A kék hidegem.
1: Tegyen úgy, mintha füldök volna.
8: Nem látom sehol a hintót. Hol a herceg?
3: Ó, hát a nagyurak akkor igazán nagyurak, ha késtek egy-két percet. Csak a királyok pontosak.
8: Az is lehet, hogy sose jön.
3: Az is lehet, hogy már elment. Nézd a kis leányom. Ott a folyóban valaki fürdik. Viharedzett fickó lehet.
8: De hol a herceg?
0: Segítség! Segítség!
3: A kandúr! Ott futkároz a parton. Állj!
8: Állj!
0: Segítség!
3: Mi baj van?
2: Degeszbuksz a herceg a vízbe fullad.
8: Jó ég!
3: Hé, örök! Örök! Futólépés! Azonnal mentsített ki a vízből Degeszbuksz herceget.
4: Igenis, fenség! Emberek! Nem futólépés, hanem futál!
0: Húzzatok ki! Húzzatok ki!
4: Ej, kegyelmes herceg, hát miért méltóztatott a mély vízbe menni, ha egyszer nem méltóztatik úszni tudni? No, emberek, tegyük csak le szépen a partra.
2: Adom a ruháit, kegyelmes uram, az aranyhímzéses mellényt, a bársony mentét, illetve... Jaj, nekem!
3: Nem fullad bele, emberek?
7: Jól van.
2: Jaj.
7: Te meg mit jaj veszékelsz, úgy te csizmás kandúr, hallod-e?
2: Felség. Amíg a gazdám a herceg fürdött ott a folyóban, mit tett? tettek vele?
7: Mi?
2: Jaj, jaj, micsoda szörnyűség történt. Gazemberek! Ellopták a ruháit. Jaj, fényűző remekbe szabott öltözékét. A tolvajok!
7: Hé! Őrök! Őrök, futólépés! Azonnal fogjátok meg a tolvajt!
4: Te felség! Hiszen itt van minden.

0: Azon a lidehozott Degesz Buxa herceg kegyelmességén.
1: Igenis, felség.
0: És a herceg hintaja?
2: Ő kegyelmessége hazaküldte. Azt remélte ugyanis, hogy egy kis sétakocsizásra úgyis felséged vendége lesz.
0: Örülök, hogy megismertem, kedves Degesz Buxa herceg.
2: A herceg, ha nem vacogna úgy a foga, azt felelni, hogy ő is rendkívül örül, felség.
0: Ha fölvette szerény ruháimat, nincs kedve velünk tartani egy kis sétakocsizásra?
2: A herceg, ha nem vacogna úgy a foga, erre is azt felelni, hogy rendkívül örül, felség.
0: Leányommal együtt mind a ketten várjuk a hintomban.
2: Ide figyeljen, kegyelmed, a rongyait természetesen én rejtettem a kő alá, hogy olyan pompás öltözetben feszíthessen, amihez képest az én csizmám bikmak. Na de most aztán hallgasson rám, bármit kérdeznek kegyelmettől, mindenre csak annyit feleljen, én bizony azt nem tudom, felség. Megértette?
1: Én bizony azt nem tudom, felség?
2: Ne nekem feleljen így, a királynak. Egyébként már hozzák is az új ruháját.

0: nézze csak, felséges atyám, milyen szemre való legény. Igen jól fest az aranyhímzéses köpenyben.
1: Leányom, szörnyű sejtésem támadt.
0: Micsoda?
1: Hát, ha a macska mostanáig hazudott nekünk, és ez a degezbuksa olyan szegény, mint a templom egere.
0: Jaj.
1: Bizony, akkor alig, ha mondhatnám nektek, hogy ásó kap a válaszul el egymástól. Na meg a nagy harang.
0: Degezbuksa herceg, még se hazugságot, se igazat nem beszélt nekünk. Mindig csak a macska beszélt. És én azt se bánom, ha szegény.
1: Mégse lehet szegény. Gondolj csak a nevére.
0: Igaz?
1: Kedves degezbuksa herceg, ne lesse meg a mi szerény hintónkat, és kapaszkodjon föl ide kettőnk közé. Most már jól érzi magát?
2: Köszönöm, én bizony azt nem tudom, felség.
1: Hogy? Hajts! Hát a kondúr hol van?
2: Én bizony azt nem tudom, felség.
3: Emberek! Ugyan kinek a földjén aratjátok a búzát?
4: Az óriás varázsló földjét, te macskaképű idegen!
3: Hallgassatok reám! Nem sokára erre kocsizik a király. Ha megkérdezi, ki ez a búzaföld, azt kell felelnetek neki, hogy ez bizony degezbuksa hercegé.
5: Hol?
3: Ha egyebet találnátok felelni rá, velem gyűlik meg a bajotok.
4: De mi történik, ha az óriás varázsló megtudja, hogy mit feleltünk? Halálnak halálával lakolunk érte.
3: Én azt mondom, jó emberek, nem bizonyos, hogy megtudja. De ha nem cselekeztek úgy, ahogy parancsoltam nektek, bizonyos, hogy halálnak halálával lakoltok.
4: Jobban tesszük, ha engedelmeskedünk neki. Úgy lépked a csizmájában, mint egy ember.
1: Ugyan ki ez a beláthatatlan búzatenger, amelyen ilyen tömérdek arató dolgozik?
2: Én bizony azt nem tudom, felség.
0: Kérdezze meg, felséges atyám, ettől az aratótól.
1: Ki ez a búzaföld?
4: Ez bizony degezbuksa hercegé, felség.
1: Ki? Mondd csak még egyszer.
4: Még egyszer mondom, degezbuksa hercegé.
1: Hajts! Kegyelmednek olyan hatalmas birtokai vannak, hogy azt se tudja, honnan, meddig terjednek.
2: Én bizony ezt nem tudom, felség.
3: Hé, jó emberek! Kinek az erdeje ez, amelyben a fát döntitek?
6: Az óriás varázsló erdeje, te macskaképű idegen.
3: Na hallgassatok reám, nem sokára erre kocsizik a király. Ha megkérdezi, kié ez az erdő, azt kell felelnetek neki, hogy ez bizony degezbuksa hercegé. Ha egyebet találnátok felelni rá, velem gyűlik meg a bajotok.

0: de mi lesz, ha megtudja az óriás varázsló, hogy mit feleltünk? Halálnak halálával lakolunk, érte?
1: Én azt mondom, jó emberek, nem bizonyos, hogy megtudja. De ha nem cselekeztek úgy, ahogy parancsoltam, halt biztos, hogy halálnak halálával lakoltok.
0: Jobb lesz, ha engedelmeskedünk neki. Úgy lépked a csizmájában, akár egy ember.
2: Ugyan ki ez a rengeteg erdő, amelyben ilyen sok ember dönti a fát?
3: Én bizony azt nem tudom, felség.
4: Kérdezze meg, felséges atyám, ettől a favágótól.
0: Ki ez az erdő?
5: Ez bizony Degesbuksa hercegévesség.
0: Ki? Mondsad még egyszer?
5: Még egyszer mondom, Degesbuksa herceg.
0: Hajt! Kegyelmendek, olyan hatalmas erdei vannak, hogy azt se tudja, honnan, meddig terjednek.
3: Én bizony azt nem tudom, felső.
6: Állj! Egy lépésre tovább. Ez a kastély az óriás varázsló kastélya. Senki halandó nem lépheti át a küszöbét.
7: Én pedig éppen beszélni szeretnék a kastély halhatatlan urával, mert nem akarnék tovább menni, anélkül, hogy ne köszöntsem őt illendően.
8: Aki illendően köszönteni akar, bejöhet.
7: Na látod, mindig tudtam, hogy egyszer még e hatalmas úr színe elé kerülhetek.
8: Légy üdvözölve, idegen, és ha majd leültél ide velem szemközt, mondd el, mi állapban vagy errefelé.
7: Illendő hódolattal szeretném köszönteni a nagy varázslót.
8: Jól van, jól, hagyd el. Inkább az igazi okot beszéld el, amely miatt utad a kastélyomhoz vezetett.
7: Uraságod előtt úgy látszik, nincsen helye titkolózásnak. Nos, ha nem lehet másképp, elmondom. Azt hallottam uraságodról, hogy csak akarnia kell, és már is bármilyen állat alakját magára tudja ölteni. Igaz-e, hogy át tud változni oroszlánná, elefánttá is?
8: Ezt meg ugyan kimondta neked.
7: Széltében hosszában beszél.
8: És te talán nem hiszed el?
7: Azt szeretném tudni, hogy igaz-e vagy sem, ó hatalmas varázsló.
8: Bizony, így igaz. És hogy magad is meggyőződhess róla, én most ebben a szempillantásban oroszlánná változom.
9: Jaj, segítség!
8: Gyere le az eresz csatornáról! Ne félj, nem bántalak! Láthatod már, újra ember vagyok.
7: Akkor már nem is félek.
9: Jaj, jaj, segítség!
8: Gyere ki a kandallóval! Láthatod, már újra ember vagyok.
7: Bizonyosan csak azt akarta megmutatni nekem, hogy a legnagyobb állatok alakját is föl tudja venni, még olyan óriásiét is, mint egy elefánt.
8: Milyen okos vagy, te hallod? Éppen, hogy erről van szó.
7: Azt is hallottam, de ezt már igazán nem akarom elhinni, hogy egészen apró állatok alakját is föl tudja ölteni, uraságod. Hogy még egérré is át tud változni? Meg kell vallanom, hogy én ezt képtelenségnek tartom.
8: Képtelenségnek, te macska képű, te.
7: Képtelenségnek hát, hogy egy ilyen óriási emberből egy kis ujjamnyi állatka lehessen.
8: Na, akkor ides is!
7: Maradjon így egy pillanatig. Hadd bámuljak meg egy egeret, aki a környék minden erdeje, szántója, malma, sőt, szamara is.
10: Eltátottad a szádat, úgy bámulsz rám. Csak be gyorsan.
7: ember emlékezet óta nem ettem egeret. De hogy miért, miért nem? Ilyen jól még nem esett egy sem.
2: Ugyan ki ez a kastély, amelynek a lépcsője? Oda nézzetek! Miért áll a kandúr a legfelső lépcsőn? És miért feszíti ugye mellét, mintha nagyon büszke lenne valamire?
9: Én bizony azt nem tudom, felség.
2: Hát sem tudod, ki ez a fényeséges kastély?
9: Én bizony azt, felség. Én bizony...
7: Szólna felséget, ha azt mondanám, Isten hozta Degesz Buxa herceg kastélyában.
2: De hiszen ilyen szép kastélyt én még életemben nem láttam. És ha belülről is ilyen szép...
4: Ugye most már megengedi felséges atyám, hogy feleségül menjek Degesz Buxa herceghez.
2: Ez csak ugyan Degesz Buxa herceg kastélya lenne.
7: Válaszképpen engedje meg felséget, hogy bevezessem a kastély legszebb termébe, ahol is terített asztal mellett elmesélek egy rövid történetet.
4: Te kandúr, úgy beszélsz itt, mintha ez a kastély nem is a hercegé lenne, hanem a tiéd.
7: Ki tudja, ki tudja.
2: Nézzünk körül, mi van oda bent.
9: Végre egyszer úgy Isten igazába jól lakhatunk.
7: Én vagyok a csizmás kandúr. És akkor így csináltam, hogy ham.
4: Jaj, így csak úgy bekaptad, ham.
7: Hát ő mondta, hogy csukjam be a számot. És ezzel vége is a történetemnek.
6: Hát ez bombás. Jaj, bombás. Azt is elfelejtettem, hogy valaha is unatkoztam életemben.
7: Azért unatkozott felség, mert nem ismerte az országát. Vegyem még ebből a pástétomból. Kis felséges, ezt a habos tortát kóstolja meg.
4: De szegény herceg olyan éhes. Inkább neki hagynám.
9: Köszönöm.
6: Hát az óriás varázsló, akinek a kastélyában villás reggelizünk, elvette a szegény molgár fiainak földeskét, erdőskét, malmát, szamarát. Azt mondd meg nekem, te kandúr, ha már így fordult és csizmát húztál. Miért nem jöttél egyenesen ide, hogy egyérségre beszéld rá és felfagyott? Miért járogattál előbb hozzám a Degesz Buxa herceg ajándékairól szóló mesével?
7: Máskülönben sosem mondhatom el felségednek, hogy az óriás varázsló mennyi mindent rabolt el tőlünk.
6: Aha.
7: Így azonban megbizonyosodhatott arról, hogy és mint történt, és ha ezek után csak azt kérjük vissza felségettől, ami amúgy is a miénk volt, bizonyára jó szívvel szolgáltat igazságot nekünk.
6: Aha. Ezt három okból is megteszem. Először is azért, mert idáig egy nappá téve unatkoztam, és aki igazságot szolgáltat, bizony nem ér rá unatkozni. Másodszor azért, mert azt hallottam a macskákról, hogy hamisak. Most pedig azt kell látnom, hogy vannak köztük igazak is. Bár lehet, hogy még az igazmondásukat is a legkörmen fontabb rabaság diktálja. Harmadszor pedig azért teszem meg, hogy teljesíthessem leányom kívánságát.
4: Feleségül ad hozzá.
6: Ehhez előbb az kell, hogy a fiú, akit Degesz Buxa hercegnek hívtunk, megjavuljon, és fivérei példáját követve ő is megfogja a dolog végét.
9: Ugye a két bátyám is visszakapja a részét, felség?
6: Vissza, vissza. De mondd csak meg nekem, te lapos Buxa herceg. Lesz-e belőled is ember mondjuk esztendőre?
9: Én megígérem, de felséged is ígérje meg, hogy a király kisasszony kezét...
6: Ha megérdemled, a tiéd lehet. Az óriás varázsló többi birtokát pedig a csizmás kandúrra bízom, mint jószág kormányzóra, mert úgy látom, hogy nem csak egyenes ember, ami a macskák között igen ritka dolog, hanem minden hájjal megkent céltudatos macska is, ami az emberek között csöppet sem ritka. S fölöttébb hasznos lehet egy ilyen kiterjedt jószág gondozásánál. És ami a legfontosabb, csizmát is visel, ami nélkül egy vérbeli jószág kormányzó el sem képzelhető.
7: Tűrt éjséget, tűrt hideget, s egyedül is megállta már a helyét a hintóban a király és a király kisasszony között, amikor nagy okosan ismételgette, hogy
9: én bizony azt nem tudom felség.
7: Megbánta-e kisgazdám, hogy engem fogadott el örökségül?
9: Nem bántam meg, és még kevésbé bánom meg.
4: Ha esztendőre megtarthatjuk a lakodalmunkat.
9: És ha ki lesz a vőfélyem?
7: Én leszek a csizmás kandúr, aki egyszer rabló.

0: Perzek. Majd amikor leperegtek, azt tudok, sok Perzek.
1: Kívánunk a

0: oda nézel, felséged! Megszökött a csizmás kandúr!
1: Meg az új jószág kormányzó.
0: Csizmás kandúr! Hova megy?
1: Hogyan hallaná meg? Már alig látszik.
2: Azt hiszem, hogy másutt is van dolga, nem csak itt. De ha megígérte, esztendőre bizonyosan visszajön.

0: Nézzetek csak fel a magasba!
1: Ott jönnek az esőfelhők! Oda néz!
2: Őzi kergeti a szélőket. Gyertek, segítsünk a szélnek, fújjunk együtt!
1: Lassan elerett az eső.
2: Emeljük fel a kezünket a magasba. Mozgassuk az ujjainkat, mint amikor az eső csepelek. Csip, csepp, csip. Először csak csendben halkan, aztán később rákezdi. Még villámot is tudunk csinálni. Csapd össze a tenyered. Még egyszer. Jaj, de nagy esőt csináltunk. Szaladjunk be a házba, mert még bőrigázunk. Futás!

0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Unja már a többi rádiót? Hallgassa a Hungarostúdiót! Hangok otthonról!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Élőben a stúdióban Rádió Froh 105,0 MHz Linz nyár
2: fesztiválok.
4: Fesztiválok, Gazsi, Máté és
2: Vera.
4: Vera, jó reggelt mindenkinek. Üdvözlünk mindenkit. Azt gondoltuk, hogy azzal kezdünk, vagy hogy a mai témánkat a fesztiválok köré csoportosítjuk több okból, mert most per pillanat éppen a Kronenfest zajlik itt mellettünk.
3: Ezt hallottam éjszaka.
4: Hallottad, átzajongott a Dunán?
2: Ó, bizony, a kutyasétáltatásban este 11-kor simán lehetett hallani a projektet, úgyhogy...
3: Szép basszusok.
4: Na, szép basszusok, igen, meg helyi, lokális a zenészek, meg a különböző ektek, kint vannak gyerekprogramok is, meg mindenféle más kiállítók, stb., akiknél lehet ingyen kalapot szerezni is, úgyhogy akit még érdekel, ez augusztus 23-ig, máig, ma van 23-a tényleg, hogy még ki lehet menni, a mai nap folyamán is lesz még, de hogy ez így inspirált minket, meg amúgy is Gazsival legutóbb egy fesztiválon találkoztunk.
3: Igen, pontosan. Én még mielőtt belekezdenénk így nagyon, én szétválasztom a fesztiválokat azért két csoportra, mert itt előbb bicikliztem végig a Kronenfestnek a helyszínén, és azt láttam, hogy itt sörpadok vannak, itt beton van, itt ez egy városias hely. Uh-huh. És ez valahogyan nekem a fejemben nem áll össze a fesztiválnak az egyébként bennem fogantatott alapvető értelmével, hogy kimegyünk a természetbe. És ez szerint szétválasztam akkor városi és ilyen erdei fesztiválokra.
4: Neked a fesztivál az ilyen erdei?
3: Nekem nagyon erdei.
4: Kell, hogy legyen benne fa, fű, mező, meg ilyenek?
3: Igen.
2: Hát figyelj, nekünk az alapélményünk, vagy nekem, bocsánat, elnézést egy per egybe, az alapélményem a Sziget Fesztivál. Az is olyan, hogy kimentünk a Szigetre, ahol hatalmas zöld felületek voltak. Tehát egy igazat, azt hiszem igazat tudok adni a Gazsinak, hogy nem az a... Mint amilyen a Flaster spektáklen én is úgy érzem egy kicsit maga. Szóval, hogy az is fesztivál, persze, hogy fesztivál, csak hogy...
4: Ja, ez érdekes egyébként, amit mondatok, hogy választódik szét akkor a fesztivál, a betonplacos fesztivál, meg a zöldfüves fesztivál. Sziget fesztivált említettél, Máté, csapjunk bele egy Sziget fesztiválos nótával?
2: Várját azért ezt
4: de ez... Fölkevezetni.
2: Igen, ezt fölkevezetni, mert szerintem a vágtázó halott kémeket ma már nem mindenki ismeri, és annó szerintem 92-ben is, amikor én először voltam VHK koncerten, akkor is szerintem alapvetően ez egy réteg zene volt. Hát teljesen más szigetet tessenek elképzelni, ez még a Sziámi nyári tábor próbált ilyen tovább élni, és ebből csináltak szerintem egy zseniális húzással egy ilyen szigetet, és akkor még máshol volt a nagyszínpad, a lényeg az, hogy a Domboknál, a régi játszótereknél volt a nagyszínpad, és hát egy olyan 500 embert képzeljünk el mondjuk így a
3: ez volt az a 300 forintos belépős sziget?
2: Szerintem ez még talán annyi se. Ah. Ez szerintem az a 300 forintos, ez szerintem a 93-as volt. És a lényeg az, hogy én barátom mondta, én nem is tudtam, én megmondom őszintén, nem hallgattam Sziámit, egyáltalán nem ismertem őket, a VHK-t se. És a gimnáziumi barátom mondta a Tibi, hogy gyere, menjünk ki, valami kurva jó koncert van, és menjünk ki, és jó lesz. És kimentünk, és megálltam, és akkor a VHK már bőven játszott. Még fény, tehát nem volt esti, tehát például nem volt világítás, tehát ez egy ilyen késő délutáni koncertet képzeljünk el, és mellettem egy csávó a dallamra reszketett. És emlékszem, ez annyira megfogott, hogy én ilyen kicsit a koncertet, de nagyon a csávót néztem, és nem, hát akkor még nem volt, én voltam ugye 1992-ben 15 éves, tehát nem voltam teljesen tudatában abban, hogy valószínűleg a fiatal ember mellettem némi pszichedélikus eszközhöz nyúlt a zenének a befogadása és tudattágítása érdekében. Szóval, hogy nekem ez egy legyűrhetetlen élmény, nagyon nagy élmény volt, a koncert végig ott maradtunk, utána már meg nem mondom, hogy miért, de lényeg az, hogy ebből a fajta egy kicsit ilyen pszichedélikus, korai 90-es évek VHK-jából hát kapjunk egy kis ízelítőt.
4: Jó, szóljon akkor az ősvilág, ha már 92-ről beszélünk.

0: kérdés ugye az volt számunkra, kedves hallgatók, ez a rendkívül rádióbarát zene, hogy mikor lendül be egy kicsit, tehát mikor jön az első drop a zenében. Őket tényleg nem, nehéz ugye elképzelni, ők szerintem borzasztóan élő fogyasztásra alkalmas zene, de ezt mindjárt majd kiegészít itt mellettem a fiatal kolléga. A lényeg az az, hogy őket úgy kell elképzelni, hogy etapokat játszanak, és nem számokat, és ebben hol beindul a zene, hol lelassul a zene, hol, tehát hogy mondjam, hol előjönnek az ütősök, hol, ez egy nagyon komplex élmény, de hogy nekem ez volt az első sziget élményem, de szerintem egy borzasztó fontos dolgot mondtál az előbb.
1: Mikor lendül be a zene? Szerintem itt azért nagyon fontos az előadó és a közönsége közti ott helybeni kommunikáció. Tehát szerintem akkor lendül be a zene, amikor ezt a közönség megkívánja egy VHK koncerten. És nekem az volt a gondolatom, amikor így hallgattam, hogy ez tulajdonképpen a később ilyen elektronikus psytrance stílusnak, mintha a kezdeti hírnöke lett volna, ami utána későbbiekben elhozta úgy az Ozora Fesztivált, mint a többi kisebb hát direktben pszichedelikus zenét játszó gatheringeket.
0: Abszolút, teljesen egyetértek, szerintem ennyi igazából. Én ebbe csöppentem bele 92-ben, és hát akkor innen folytassuk tovább, VHK után talán valamivel rádióbarátabb zene jön.
1: Jaj, akkor fölkonferáljam.
0: Igen.
1: Jó, hát igazából nekem hasonlóképpen, ahogyan neked a Sziget volt az első ilyen nagy fesztivál élményed, nekem az Ozora Fesztivál volt, ahova elmentem 16 éves koromba, ilyen nagyon zöldfülőként, mert hogy a baráti társaságban ezt így mindenki mondta, hogy oda egyszer el kell menni, és onnan úgy jöttek haza az emberek, hogy ilyen világ megváltó gondolatokkal, és teljes kiteljesedett tudattal, és engem meggyőztek, elmentem, nem annyira tetszett, de szerintem ezt majd a szám után kifejtem az, hogy mi az, ami nekem egy nagy fesztiválban nem annyira szimpatikus, és ez a szám, ez pedig az Operencia zenekartól lesz, ami félig elektronikus, félig klasszikus akusztikus hangszereken játszódott, és ez a szám, ez az idei Ozorára készült direktben, és akkor szóljon a 60 pengő.

0: olyan szép, ez annyira szépen hozta nekem ezt az ozorai ívet, tehát egy nagyon szépen köszönöm ezt a számot, tényleg.
1: Hát igen, jó. Csak ott 10 napon keresztül ez van, így egyfolytában, és ettől elzárkózhatatlanul. Igazából nekem ozorán jött be az a mentalitás, hogy akkor jöttem rá az, hogy én milyen típusú fesztiválozó vagyok, és kiderült az, hogy nem ilyen fajta. Nekem azóta csak úgy járok fesztiválra, hogy én ott nem résztvevőként, hanem staffosként vagyok jelen. Mert nekem azorán az negyedik nap jöttem rá, vagy akkor jutott el az agyamig, hogy nekem ez kevés. Hogy én ott jelen legyek, és akkor hedonizáljak, és élvezzem, és benne legyek ebben a semmit nem csinálok, kellemesen el vagyok hangulatban, nekem kellenek a célok. És szerintem nem egyedül vagyok ezzel így.
2: Hogy fesztiválra kimész, és céljaid vannak a fesztiválon? Tehát milyen célok?
1: Tehát, hogy valami produktív legyen az egészben. Uh-huh. Hogy persze erre vannak valamennyire a workshopok nagyobb fesztiválokon, hogy oda az ember elmegy, és akkor ott alkothat magának, uh-huh. és van valami produktuma, de én magam részben nem alkotok így nagyon kézzel, ilyen kézművességben nem vagyok annyira otthon, uh-huh. és nekem mindig hiányzott ezek a kis dopamin löketek, hogy oké, akkor most valamit megcsináltam, és akkor most jól megérdemeltem, táncolhatok egyet, uh-huh. hogyha érted ezt a...
2: Érdekes, tehát, hogy ez ilyen díjazásnak veszed, hogy jó, akkor most csináltam valamit, és akkor most lehet lazítani. És most
1: illetve,
2: meg...
1: hogy valami irányvonalakat azért így ad a napjaim teléséhez, mert 3-4 napot nagyon kényelmesen el tudok így tütyögni. Ez egy mi fesztiválos kifelejezésünk a tüttyögés, amikor úgy mész egyik helyről a másikra, emberekkel beszélgetsz, néha egy kicsit táncolsz, nem tudom, megiszol egy fröccsöt. De azért 3 nap után már beüt az inger, hogy azért úgy valamit kéne csinálni.
2: Valami alkotás, meg valami produktív része is legyen a fesztiválnak. Ugye egyébként Gazi is felvidéki, mint én, úgyhogy van pár másik felvidéki fesztivál, például idén találkoztunk az NF Green-en is.
1: Igen.
2: Ami Tallóson a tópartján van. Én az NF Green Kids-re mentem, ő az NF Greenre ment, mert hogy ott volt a két fesztivál paralel egymás mellett, a felnőtt és a családi fesztivál is. Egész érdekesen és jól működött egymás mellett, viccesen délelőtt, meg így napközben voltak főként a gyerekprogramok, és akkor este meg elindultak ugye a felnőtt koncertek és felnőttesebb koncertek, és át lehetett menni, akik átjárható volt a két koncert, vagy a két fesztivál, és ezt nagyon bírtam.
1: Igen, nagyon tetszett. Eddig mindig úgy szokott ez megvalósulni, az, hogy egy hetes váltásban, tehát első héten van a Zenevrén, és utána egy héttel később van a Kids. Illetve egyszer volt olyan, még annó, hogy egymás után jöttek, tehát az NF Green után azonnal kezdődött a Kids, de azt nagyon gyorsan rájöttek, hogy ez úgy nem működik, mert hogy ott maradtak a nagyon fesztiválra már így beélt, és ott megszokott emberek, és nem akartak elmenni a Kidsről. És akkor ott volt egy-kettő ilyen, nem tudom, kora 50-es, nagyon erősen marihuánát fogyasztó ember, akik így a gyerekek között csak így, mint ilyen kőszobrok élték az életüket, és próbáltak eledük tenni, de végül is nem volt olyan törvény, amivel ezzel lehetett volna.
2: Nem, mert próbálkoztunk már különböző, a szervező csapattal próbálkoztunk különböző kombinációkkal, hogy jó, mi mindig azt mondjuk, hogy a Kids az legyen a bizonyítványosztás utáni első fesztivál, ugye Felvidéken június 30-án megkapják a gyerekek a bizonyítványokat, nem úgy, mint itt Felső Ausztriában, ahol még kemény 2 hétig tolják július közepéig, és akkor ugye ez a dátum a június 30-al azért eléggé adott meg a bizonyítványosztással, és akkor hogy rendezi meg akkor a felnőtt, vagy hogy rendezik meg a felnőtt részt, és hogy rendezzük meg a gyerek részt, de viszont idén, így hogy ott lehettem a felnőtt fesztivál részen is, találkoztam egy nagyon izgalmas magyar előadóval, Lenkének hívják.
1: Hát ez szerintem a legfantasztikusabb koncert volt, és nekem a top fesztivál élményeim, vagy koncert élményeim között előkelő helyen van. Ezt elmondhatom, hogy körültáncoltuk őt. Körültáncoltuk a Lenkét. Tehát ugye a végén volt egy ilyen pillanat, amikor Evrinen történik meg mindig az, hogy nagyon aktív kommunikáció van mindig, mert kevesen vagyunk, és nagyon közel vagyunk az előadóhoz, és a közönség és az előadó között egy ilyen nagyon szép szinergia tud megjelenni. Nem minden esetben, de Lelkénél ez nagyon megtörtént, hogy lejött közénk, lejött a színpadra, ami úgy megszokott azért így néha-néha, ez nem annyira ritkaság.
2: És a szó szerint a lejött, ez tényleg csak egy lépés, mert igen, ez pont olyan magas a színpad, és aztán mögötte meg a tó van, tehát tényleg ennyire, hogy akik nem voltak ott, tudják elképzelni, hogy mi a lejött a színpadról.
1: És egy ilyen út nyílt a tömegben. Mert addig azt hittem, hogy egyszer nem lehet ide közénk lejönni, mert olyan aktívan tánc volt és pogó, hogy azt hittem, hogy egyszerűen ez egy áthatolhatatlan tömeg, de amint lelépett egy keveset, azonnal, mint nem tudom, Krisztus urunk előtt megnyílt a tömeg, és beengedtük őt középre, és akkor csak így az egyik barátom megbökött, hogy menjünk körbe. És elindultunk, és hirtelen az egész tömeg egy ilyen örvénybe futott át, és középen állt a lány, és egy ilyen fantasztikus élményt volt nekem úgy ebben részt venni, mint látni Lánkinek az arckifejezését, aki ezt még nem élt.
2: Fantasztikus egyébként, igen, a lány mondod, egy törékeny, vékony, középmagas fiatal lányról beszélünk, tehát hogy igazából, ha ez az örvény elkapta volna, akkor még lehet, hogy össze is törik, nem tudom, de közben meg a multitalentum, amivel ő ott van, a zenélésével és az éneklésével, ez egy nagyon izgalmas kombináció. Hallgassuk tőle most a Szélne keresztet című számot.

0: Lenkét hallottuk a Szélnek eresztett című számával.
1: Nagyon gyorsan itt
0: Bocsánat,
2: nagyon gyorsan megbeszéltük itt a Gazsival, hogy ez egy A-kategóriás koncert volt, tehát mi hatalmas rajongói lettünk Lenkének, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, és ez szerintem ez a fesztivál, nekem például a fesztivál összehangzásítva, ez egyik legjobb, hogy találkozol olyan emberekkel, előadókkal, akikkel addig még nem, és akkor egyszer csak így ez a, ez mi, ez nagyon jó. Úgyhogy ilyen volt például Lenke legutóbb.
0: Így van, Felvidéken. De most Felvidékről repüljünk vissza. Ja, bocs, Gazsi még jelent.
3: De én még a Zenevrinhez mondanék egy mondatot erre reflektálva, hogy tulajdonképpen ez az a fesztivál számomra, hova nem amiatt megyek, hogy milyen a line-up, hogy milyen előadók lesznek, hanem itt a kettő főszervező, Ura Kovács Ákos és a Lali, ők mindig... mindig hoznak valamiket, és hogyha előtte megnézem a programot, akkor abszolút nem érdekel. Tehát, hogy senkit nem ismerek tulajdonképpen az emberek közül, de hogy van egy olyan szintű bizalmat építetek már maguknak, hogy a legtöbb ember, aki eljön erre a fesztiválra, az nem is nézi meg előre azt, hogy milyen koncertek lesznek nagyrészt, hanem egyszerűen bízik abban, hogy ők fognak tudni olyan kis kaliberű, de nagyon-nagyon jó előadókat hozni, mint például a Lenke.
2: Jó az ízlésük a Laliéknak.
3: Nagyon.
0: Így van, szóval ez volt itt a felhívás táncra. Viszont repüljünk vissza most Felvidékről ide Linzbe, mert hogy valahogy azt érzem mindig, hogy áprilistól novemberig itt van egy ilyen őrületes fesztivál szezon, és azért nagyon nem kell kimozdulni az embernek innen se, ha különböző féle fajta fesztiválokra akar menni. Mert most itt nyáron ugye főleg zenei fesztiválokról beszélgettünk, bár az NF Green Kids-en színház is van, meg különböző workshopok is vannak, ahogy mondta te is, Gazsi, hogy a workshopok neked így az ozorán is úgy hiányoznak, meg ez a tevés-vevés, hogyha nem is az ozorán, de hogy ilyen aktív tevés-vevés az hiányzik. Hát itt Linzben elég sokféle fajta fesztivál van. Áprilisban volt például április végén, májusban a Crossing Europe Film Festival, ha már fesztiválokról beszélünk. És a Crossing Europe Film Festival Lon is voltak idén például magyar vendégek, kettő is, két magyar film, az egyik volt az Itt érzem magam otthon, a másik meg a Szia Sári, és ez egy olyan nemzetközi filmfesztivál, ahova rendszeresen jönnek egyébként magyar filmek, és rendszeresen meghívnak magyar filmeket is, mert hogy ez egy kurált fesztivál, hogy nem úgy van csak, hogy bejelentkezem és akkor jövök, hanem meghívnak minőséges filmeket, és nagyon izgalmas volt. Mi láttuk például pár éve a Műanyagék boltot is, az is nagyon izgis volt, meg a...
2: Könnyű magyar filmek kategóriában.
0: A könnyű magyar filmek, könnyen emészthető, szórakoztató, vidám filmek kategóriába tartoznak, ilyen volt az Itt érzem magam otthon is, és a forgatókönyvíróval, Veres Attilával beszélgettünk itt a stúdióban. És ehhez hoztam most ehhez hoztam most egy zenét, mert hogy a filmben a főszereplő lánynak az egyik feladat, hogy verset kell írnia. Tehát az ő legyél kreatív dolga ebbe a családba, és...
2: Nagyon nyomasztó filmről beszélünk, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes hozzátenni, és ebbe, hogy így jött elő ez a...
0: Hát igazából versnek hívta ugye a filmbe, és nagyon érdekes volt, ahogy belelapozott a lánya verses füzetbe, amit az előző ő szereplője írt, és jött rá arra, hogy igazából ezek dalszövegek, amiket beleírt, tehát hogy ő nem tud költeni, hanem amit abból az életből hozott, ahonnan őt ellopták, és egyszer csak elkezdte szavalni ennek a tankcsapdának a szövegét, ezt a dalt hoztam most én nektek.

0: Yeah.
1: A heteroszexualitás zavaró himnusza után következik valami békésebb hangnemű dolog.
2: Mint például?
1: Elnézést kérek, nem csak most eszembe jutott, hogy a minden fiú lébe egy lány, hát na ja.
0: Hol van ebben a szexualitás, kérem? Ez csak egy praktikus megoldás.
1: Vagy szigorúan csak a hátsó ülésre való utazás.
0: Egyértelműen. Nekem még lenne egy ilyen kérdésem, hogy filmfesztiválok. Milyen egy filmfesztivál? Én soha életemben nem voltam rajta. Itt egyébként ez egy mozi maraton? Ez egy nagyon jó dolog.
1: A filmfesztiválozni, én anno Budapesten a Magyar Filmfesztivállal kezdtem, mert a barátaink közül többen is dolgoztak, és nagyon könnyű volt ingyen beugrót szerezni, ugyanis fogták és ezt a paszt, kivették belőle ezt a fehér kis kártyát, lefénymásolták, mit tudom én, 10-be, ollóval körbevágtuk, és mindenkinek volt ilyen fesztiválpassza, és egészen fantasztikus dokumentumfilmeket lehetett nézni, meg filmeket, meg nagyjátékfilmeket, meg tényleg ilyen benne lenni a sűrűjébe. Tehát úgy érezted, hogy benne vagy a sűrűjébe, és ami nagyon jó, az, hogy van beszélgetés utána általában, tehát, hogy tudsz, vagy olyan is van, hogy mit tudom, lenyomnak 3 filmet, kisfilmet mondjuk, vagy 3 dokumentumfilmet, és akkor utána a 3 rendező, 3 dramaturg, hogy mit tudom én, milyen összeállításban, leülnek és beszélnek róla. És zseniális dolgokat lehet megtudni. Tehát tényleg ilyen mit tudom, egyszer a Hajti-Pajti volt Amerika, vagy Menni New York, vagy mi volt a címe a dokumentumfilmnek, amikor a Hajtás-Pajtás még egy friss dolog volt Budapesten a 90-es évek elején.
2: Ja, ez a futár. Ez a...
1: Igen, és szinte senki nem ismerte azt a BMX trükközős, városon belüli trükközős kultúrát. És akkor az, hogy az adás végén, vagy a film végén a srác, bocsánat, elnézést, nem ütögetem az asztalt, tehát hogy a srác elmagyarázta a közönségnek, hogy azok a dolgok, amik ott vannak, amikor ugratnak a biciklivel és adott át, hogy azok miből fakadnak, tehát patkázás, mit tudom, és ez annyira érdekes, hogy emlékszem, hogy szabályosan jobban megfogott, mint a dokumentumfilm, úgyhogy én tényleg mindenkinek azt mondani, hogy filmfesztiválozni az zseniális dolog, plusz nagyon sokszor van az, hogy a filmfesztiválon csomó olyan filmet lehet látni, ami nem jön ki a mozikba.
2: Egyébként igen, tehát ez a másik, hogy nem jön például a Crossing Europe is egy ilyen filmfesztivál itt Linzbe, hogy olyan európai filmeket látsz, amit egyébként itt nem láthatnál.
0: Értem.
2: Tehát, hogy jó, hogy aztán vannak osztrák filmek mondjuk, amiket levetítenek az osztrák mozikba, de például az Itt érzem magam otthon nem fogod osztrák mozikba megnézni még ezen kívül, és itt vannak ugye az alkotók, tehát, hogy lehet az alkotókkal is beszélgetni. Visszatérve erre például ugyanúgy, ha már az Itt érzem magam otthonnál vagyunk, a Veres Attila ott volt a screeningen, és akkor utána kiáll a közönség elé, és akkor ott beszélgetnek vele, tehát maga a fesztivál szervezők is tesznek föl neki kérdéseket, de a publikumból is kérdezhetnek tőle, és nagyon érdekes azt is látni, nagyon érdekes volt azt is látni, hogy hogy kérdeznek rá például, mert ez... A magyar választások előtt volt.
1: Igen.
2: Pont a magyar választások előtt volt, vagy ott a környékén, hogy...
1: Előtte.
2: És kérdezték így a politikai kapcsolódását és a filmnek, és hogy érdekli az osztrák közönséget például az a fajta történet, amit egy nem osztrák film mesél el, és mit látnak benne, és hogy reagálnak rá. És igazából például ez a tankcsapda volt az a mérce, ahol aki fölröhögött a filmbe, amikor ezt a verset szavolta, vagy ennek a dalnak a szövegét szavolta a színésznő, azt tudtad, hogy az magyar, mert ezt ugye senki más. Tehát ez egy annyira hungarikum rész.
1: Igen, mert ez például nagyon nehéz, hát ez rengeteg alapfilmben fő probléma, hogy vannak ilyen szójátékok, hogy ilyenek, hogy borzasztóan nehéz átadni. Ez például a film sznobitásnak egy grádicsa, hogy eredeti nyelven nézel filmet, méghozzá azért, mert egy csomó dolog csak úgy jön át.
2: Hát és
1: ez
2: is, igen,
1: nyilván ez egy filmfesztiválon, egy magyar nyelvű film esetében idegen nyelvű közönségnek ez a gyakorlatilag lehetetlen, de hát ez klasszikusan az a poén volt, hogy így az ember, aki fölröhögött, az csak az röhögött föl, aki ezt értette.
2: Igen, de például igen, de hogy érdekes volt, hogy azért volt pár az osztrákok közül, akik rájöttek a ritmusából a versnek, hogy ez valószínű, ez egy dalszöveg. Tehát ugye ez is érdekes, hogy csapódik le. És ez nem csak a Crossing Europe-on izgalmas, hanem ez az október végi, november elejé International Short Film Festival, amit szintén rendszeresen megrendeznek itt Linzbe, hogy milyen blokkokat, tehát hogy milyen tematikusan, milyen filmeket állítanak össze, hogy hogy raknak össze különböző témák szerint rövid filmeket. És akkor van egy blokkod, ugye a rövid filmeknél 2-3-4-5 perces filmekről beszélünk.
1: És változó, ott is azért...

0: akkor mit tudom, egyszer volt egy ilyen, ahol szerintem rosszul válogatták össze a filmcsokrot, és mit tudom én, a negyedik film az egy kicsit hosszabb, mondjuk ilyen tizenvalahány perces, nagyon depresszív, nagyon lassú film volt, és utána nem bírt, tehát utána a következő filmet ez például megölte. Tehát, hogy nagyon, ez szerintem egy olyan herkulesi feladat, és annyira érdekes ez is, hogy ott ülsz, és ugyan van a blokkról egy ilyen leírott formád, de közben egy csokrot kapsz, amiben azért igenis különböző színű virágok, szagú virágok vannak, és nagyon befolyásolják, hogy milyen érzéssel jössz ki onnan.
1: Szóval filmfesztivált mindenkinek. Valószínű jövőre is lesz Crossing Europe. Azt nem ígérjük, hogy lesznek magyar filmek, de hagyjuk magunkat meglepni. Filmek biztosan lesznek, és a Crossing Europe-ot is tervezik. Visszatérve Linzhez, ha már itt tartunk, és erre a tematikai sokszínűség, vagy a tematikus válogatáshoz, például itt Linzben az egyik kedvenc fesztiválom a Shakespeare Fesztivál, ami ahogy hangzik, nem úgy írják, hanem umlaut a kettős pont a tetején X. Ez egy fiatal közönségnek szóló színházi fesztivál.
2: Hoppá!
1: Igen, amit két évente rendeznek itt meg. Tavaly volt és jövőre lesz, és ez ilyen június környéki többnapos nemzetközi fesztivál.
2: Mármint az, hogy ez fiatalságnak szól, vagy fiatal, mi ez...
1: Előadók
2: vannak.
1: Fiatalságnak szól, így fordítanám, és azért szépen kitágították, mert régebben még úgy hívták, hogy a gyerek közönségnek, de rájöttek, és én is nagyba propagálom ezt, hogy a gyerekeknek szóló színház nagyon izgalmas felnőtteknek is, úgyhogy igenis menjen mindenki gyerekszínházat nézni. Most, és ez nem a degradálás gyerekszínház, hanem az, hogy mennyire kreatív, mennyire sok levelem mozgó, mennyire varázslatos tud lenni egy előadás, amit gyerekeknek vagy fiatal közönségnek szól, de közben hát bennünk is van egy nagy adag gyerek, és mi is voltunk egyszer gyerekek, és nagyon meg tud érinteni nagyon sok
2: felnőttet. Teljesen egyetértek.
0: Meg talán itt van a legközérthetőbb közeg ahhoz, hogy az ember kilépjen a klasszikus színházi közegnek a boxából, tehát hogy olyan produkciókkal is lehet találkozni, ami egyáltalán nem egy klasszik kőszínházi nézőkre generált színházi produkcióról van szó, hanem mit meg, tehát hogy...
1: Együtt gondolkodni, meg együtt csinálni is színházat lehet, de nagyon izgalmas egyébként, mert a mozgás színháztól kezdve a nonverbális színházon keresztül nagyon sokféle fajta nemzetközi előadás.
2: Jól értem, hogy ez valószínűleg azért nagyon fogyasztható, mivel vissza kell térni a színház kezdeti céljához, ami alapvetően a szórakoztatás. Mármint, hogy ahogyan említetted, egy nagyon kőszínházban járó, megszokott ember számára, mert szépen lassan hát néhol-néhol el is mehet sznobizmusba, és sok esetben azért értékel valamit, mert hogy már a metából valamire reflektál. Viszont gyerekek számára ezek abszolút nem fogyaszthatóak, és ezért
1: jó.
2: Ehelyett...
1: Érdekes kérdés, nem a szórakoztatás, és itt ezt két X-el áthúznám, meg sok csíkkal, meg kifeketítenek.
2: Halljuk.
1: Hanem a varázslat. És a varázslat általi elgondolkodtatás. Hogy tele van a világunk olyan csodákkal, olyan varázslattal, amit elfelejtünk meglátni, és ők ezt visszahozzák.
0: Talán egy tematikai segítség mankor tőlem. A Flaster spektákel azt szórakoztat. Nem, most független a Flaster spektákelben is vannak különböző minőségű előadások, tehát ilyen utcai
1: művészek,
0: tehát ott is vannak nagyon komoly teljesítmények.
1: Akrobatika,
0: de a Flaster spektákel, na az a szórakoztatásról szól. Tehát az tényleg arról szól, hogy ne kelljen nagyon, hogy mondjam, érezd jól magad.
1: Lássál.
2: Én rossz szót használtam. A szórakoztatást ezt így a lekötés, és a lekötés szempontjából néztem. Tehát az, hogy beragad, vagy beragad téged a mű, és, uh-huh. és visz.
1: Akkor is a varázslat, én
2: jó,
1: mindig.
2: Jó, teljesen elfogadom, sokkal jobban hangzik.
1: Elgondolkodtatás, és szerintem a színháznak ez a lényege, hogy több kérdéssel gyereki mind, amivel bementél, és akkor szerintem, akkor jó egy színházi előadás. Volt itt például tavaly a Shakespeare-en, ha már erről beszélgetünk, itt pont a rádió előtt volt egy ilyen trailer felállítva. Ez volt az előadásnak a helye, belül bele kellett ülni, és egy holland művész labdákkal játszott benne, de olyan olyan varázs

0: Varázslatosan játszott a labdákkal, hogy néha úgy dobálta, hogy te nem értetted, hogy hogy jön ez vissza. És abszolút elvarázsolt, és ott bent ültünk, és csönd volt, és kint meleg volt, és benne is meleg volt, és izzadtunk, és mellettem a gyerekek újjongtak, hogy de ez hogy csinálta? Ez hogy csinálta? Ez hogy csinálta? És ennyi. Tehát, hogy ez maradjon meg, hogy ez hogy? Úgyhogy, igen, jövőre is lesz júniusban.
1: Meg nekem, bocsánat, még annyit, nekem még az volt az, amikor az melyik előadás volt, amikor a tejet a fiókból öntötte, vagy azt is nagyon szerettük.
0: A fiókból öntötte.
1: Amikor egy ilyen zseniális megoldásai voltak a darab közben a csajnak.
0: Ja, igen, emlékszem, kenyeret sütött, és igazából, vagy palacsintát sütött. Palacsintát sütött, erről szólt az előadás, de hogy szét volt húzva annyira, hogy ilyen varázslat, honnan, mindenhonnan lehet lisztet elővarázsolni, tejet elővarázsolni, miatt. Tehát maga csak a folyamatról szólt az egész előadás, 40 percen keresztül, mert ugye kicsi gyerekeknek szólt, tehát ez a 40 percnél hosszabb nem lehet. És az a játékossága, hogy ő egyik helyről a másikra oda jut például, és onnan elővarázsol dolgokat, és te is rácsodálkozol, hogy... De ilyen volt a Bimban Fesztivál Salzburgban is, ahol megkérdezték a gyerekeket, hogy szerintetek tud-e egy ház repülni, és mindenki mondta, nem, biztos nem tud. És ők egy ilyen lufikkal játszottak, és akkor rákötöttek egy lufira egy házat, és így elengedték a lufit, és csönd. És de, tud egy ház is repülni.
1: Az zseniális, az is egy nagyon zseniális előadás volt, és akkor említsük meg például Velszben a Bábszínház Fesztivált.
0: Így van, tehát, a nemzetközi Bábszínház Fesztivál, bizony.
1: Ahol megint lépjünk ki a keretekből, simán van 18 pluszos előadás. Tehát, hogy megint nem csak az, mert a Bábszínház alatt rengetegen gondolnak alapvetően arra, ami nem feltétlenül a Bábszínház csúcsa, bár ettől még lehet jó, ez a, mint mondjuk a valamelyik...
0: Ez a Paprika Jancsis.
1: A Paprika Jancsis, tehát ez a...
0: Ütögetem ezével, de abból is lehet jókat látni, és abból is vannak minőségesek, vannak, láttam már, de a báb az annyival több, mint csak egy Paprika Jancsi, igen.
1: Igen, meg hát ezek a saját készítésű bábok, meg amikor ilyen embernagyságú báb, szóval olyan elképesztő, és szimplán csak az, hogy ott maradsz, megint fesztiválba vagy, és ott maradhatsz a végén, és megnézheted közelről. És én, tehát az is egy nagyon nagy élmény, hogy látod a gyerekeket, felnőtteket, mint ilyen izé, mint a hondják a gyümölcsre, tehát hogy ilyen vó.
0: Úgyhogy marad a varázslat, igen. Na, szóval ez volt még, vagy ez lesz még, Shakespeare, tehát volt ugye filmfesztivál, színházi fesztivál, rövid filmfesztivál, ez így novemberben lesz egyébként itt, mondjad?
1: Csak akartam javasolni egy irányt, hogy akkor egy picit lépjünk ki, és esetleg látogassunk el Gombaszögre, ami...
2: Ahol minden történik egyszerre, vagy legalábbis próbál történni.
1: Ahol szerintem mind a hárman jártunk, és viszonylag sokféle oldala van ennek a dolognak.
0: Viszonylag sok pozícióban is jártunk ott. Jártunk ott fesztivál résztvevőként, szervezőként, fellépőként. Igen, itt közben mutogatok sorba, és ugye nem tudom, Gazi, te léptél ott föl valamivel?
2: Én csak moderáltam beszélgetéseket.
0: Na, tök jó.
2: Mert... direktben nem léptem föl.
0: Na, de hallgassuk meg akkor a himnuszát, a... Egyik himnuszát a Felvidék All Stars-tól, az Otthonos címűt, és akkor utána beszélgessünk egy kicsit a Gombaszögről.

0: nézzük egymásra Gazsival, hogy melyikünk kezdje itt a kötekedést.
1: Hát igazából itt azért ezt elmondanám, hogy ebben a számban olyan előadók tudtak együtt dolgozni, hogy megvalósuljon ez a himnusz, akik egyébként nagyon szóba se állnának egymással. Tehát teljesen a legradikálisabb jobb oldalról és a legradikálisabb bal oldalról jött művészek tudtak összehozni egy számot, ami szerintem szépen így próbálja szimulálni azt, ami Gombaszögön is történik, mert tényleg ez a fesztivál, ez nem arról szól, hogy itt akkor most ki szeret kit, vagy mit, hanem az, hogy hagyományszerűen összejárunk évente egyszer, és akkor ez a kisebbség, hanem is összeborul, de eltölt együtt egy hetet.
0: Igen, én szervezőként vettem részt közel 5 éven keresztül ebben a fesztiválban. Nagyon érdekes volt nekem, mert én ugye budapesti vagyok, és nagyon más az a szemüveg, amilyen keresztül nézem ezeket a dolgokat. Ezt én is így látom, hogy ezt javára kell írni ennek a fesztiválnak, de nagyon sokáig ragaszkodott ez, hogy ez nem fesztivál, hanem
1: nyári tábor.
0: Nyári tábor.
2: A magyar egyetemisták nyári tábora volt, igen, tehát hogy ez egy ilyen beszélgetős, továbbfejlődős, tanulós, világmegváltós nyári tábornak indult.
0: És ez teljesen helyén való volt, és például ezért is mondtam itt a szünetbe a Gazsinak, az előző szám előtti szünetbe, hogy én annyira szerettem azt a majdnem, hogy inkubátor fázist, amikor még Krasznahorka váralján volt egy sokkal lepukkantabb kempingben, egy sokkal kisebb közönség előtt ez az egész tábor. Az egy borzasztóan bájos dolog volt ott lenni a tábornak ebben a fejlődési szakaszában, és látni, hogy hova jutott el. De mondom, nekem Krasznahorka váralja az egy ilyen szerelmes rész volt, mert ez egy annyira gyönyörű állapot volt.
2: Ja, de hát igen, erős beszélgettünk, hogy a Sziget is volt egyszer 300 forintos nyári tábor, és lett belőle egy nemzetközileg látogatott több százezer vendéggel résztvevő, és rengeteg előadóval, workshoppal, off-programmal.
0: Hát brutális.
1: Ez szükséges egyébként, hogy egy jó fesztivál az így kinője magát, és utána ellélektelenedjen, vagy tudunk erre hozni egy jó példát, ahol ez nem történt meg.
0: Én igen, mert pont ez, amit a Laliék is csinálnak.
1: Még nem nőtt ki, de azért egy folytában egyre többen van.
0: De nem is akar, de tök fontos, hogy ők nem akarnak. És ez szerintem, ez nekem egy borzasztóan szimpatikus, hogy azon a részen táncolok, hogy ez igenis fogyasztóbarát legyen, ez igenis élvezhető legyen, de közben bele tudjam rakni azt, ami nekem fontos egy per egybe. Az más kérdés, hogy sok embernek bejön valamennyi embernek bejön az ízlés, hogy gondoljunk a Lenke koncertre, vagy minden, de hogy az NF Green Kids, NF Green Fesztiválnak nincs ugyan értelembe véve jövője, hogy ő akár Közép-Európában eljusson valamilyen snob fesztiváli rangra.
2: De nem is akar. De egyébként, hogyha nem kell olyan messzire mennünk innen Linztől, a Gálnoi-Kircheni Klang Fesztivál is egy ilyen volt, idén ott voltam én is, júliusban van. A hangok fesztiválja, de tényleg, tehát hogyha a vágtázó halott kémeket vesszük ezzel a transz zenével, ez a mindenféle hangok hogyan hatnak egymásra fesztiválja, különböző nagyon srég együttesekkel, mint a Deerhoof Amerikából, olyan zenével, ahogy így csak leszem, hogy végül is hívhatjuk zenének is. De hogy nagyon izgalmas, például ott is mondták a szervezők, hogy nagyon örülnek, és nagyon szomorúak, hogy eladták az összes jegyet az egyik napra, és haza kellett küldeniük embereket, hogy bocs, de elfogytak a jegyek, mert hogy ez a Klang Fesztivál, ez a Gálnoi-Kircheni nem használt uszodában van, és hát ott vannak ugye...
1: Limitált a tér,
2: és közben meg szerintem az a része is fontos, hogy legyen elég helyed élvezni egy koncertet.
0: Hát nem profitorientált legyél. Tehát ez szerintem egy adott ponton túl, ez sajnos kötelező érvényen hozzájárul. Ezt én a Szigeten is láttam annó, mint szervező, illetve a Gombaszögi táborban is láttam, mint szervező, hogy van az a pont, amin túl nincs. Tehát ha te fejlődni akarsz, és ha a célod az, hogy te most tényleg minél több emberhez juttass el ilyen zenét, vagy ilyen kultúrát, akkor ez sajnos profit orientációs irányba kell, hogy menjen.
1: De valamennyire ki vagyok békülve azzal a modellel, ha nem is teljesen, amit a Gombaszög csinál az utóbbi években, hogy igen, próbálja csinálni ezt a kis fesztivál hangulatot, de hétvégére hív mindig egy-két olyan nagy komercionális húzónevet, aki utána betermeli nekik azt a profitet, ami szükséges ahhoz, hogy ezt létrejöhessen.
0: Én szkeptikus vagyok a profittal kapcsolatban, de ebben most tényleg nem menjünk bele, mert ott sajnos azonnal elkezdünk politikázni, tehát hogy Gombaszög miből és hogy élt meddig, ez ugye véget ért április 12-én ebből a szempontból is. Mi magunk is itt Linzbe, ha most egy fesztiválról beszélünk, kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan, hova fog tovább menni ez a fajta támogatási rendszer. Úgyhogy, mert ez például érinti, a vicces módon ez a Szigettől kezdve nagyon sok fesztivált érint, hogy ez vajon ez hogy fog fejlődni ebben a térségben.
2: Kultúr támogatás, igen, de figyeljetek, én hoztam nektek egy zenét, amit én a Gombaszögön hallottam, és ott üvöltöttük. Ott üvöltöttük a dombon nézve a szabadtéren a zöldbe, ugye, mert hogy a Gombaszög is egy ilyen zöld fesztivál ilyen alapon, kint a természetben.
0: Festői környezetben.
2: Intim torna, illegál, vágjál lyukat a kádba.

0: fesztivál hangulat, különböző zenék, különböző helyszínek, vélemények. Ezek voltunk mi ma, Rádió Fró, Hungaro Stúdió.
1: Máté, Gazsi és Vera. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha van kedvetek, írjátok meg, hogy nektek mi volt a Vagány Fesztivál élményetek és kedvenc fesztivál dalotok, vagy amit ott hallottatok a Facebook oldalunkon, a Hungaro Stúdió rádióhallgatók csoportjába. Örömmel várjuk a ti véleményeiteket is. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok.
2: Köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy itt voltatok.
0: És akkor sziasztok!
1: Sziasztok! Gazi, sziasztok. Még az utolsó számot.
2: De utolsó szám Richard Gere-től a Minden nyár a Fishing on Orphinek a 2022-es, 3-as himnusza, az legyen szerintem a búcsúzó.
1: Minden nyár.
2: Minden nyár.

utolsó ezresemet tegnap a gatyámmal együtt kimostam. Én annyira sajnálom magam, mint az olvadó jéghegyeket, de feldobja az életem, hogy megvettem a